0: ou morrer. Ou morrer. Ou morrer. Pata. Pata. Ni. Ni. Patni.
1: Patni milan ki aas.